0: Ja, akkor már tényleg fiesztementek. Tehát én úgy tembel is szomagítok, hogy te mentél, hogy elvászád jössz.
1: Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y la vida.